stengen ole mite boisietab chito. Mami chi ne kikisin nyiko nyikopirchi story biik alak eh. Komite boisionik biik. Stengen. Otinyende non inyi mangu biik en kasit. Akile itondet. Yo chip ketagen en imbar korok sikor kebwa kurgatan.

0: Ameutien ilegoite sait taman ak beberiat kisere beek ak kerib komaam ngokenik eng tetutietab ngany ziri siri netom kai imwochi chi.
1: My cats,
0: megosan asikerorechin.